0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófiát hallják. Hírműsorunkban beszámolunk az FC Südburgenland női labdarúgó csapatáról, ahol magyar és osztrák játékosok együtt közösségként készülnek a bajnoki mérkőzésekre. A nyelvi különbségek ellenére is erős csapategységgel. Szó lesz egy különleges kulturális együttműködésről is a magyarországi Fertőd és az alsó-ausztriai Rórau között. A 2032-es Heiden évforduló jegyében induló közös nemzetközi program célja, hogy méltó módon idézze meg a zeneszerző örökségét. Végül a kórusok hosszú éjszakájáról is hallhatnak, ahol Kismarton utcái ismét zenével teltek meg, és magyar kórusok hangja is hozzájárult az ünnepi hangulathoz. Tartsanak velünk! Az FC Südburgenland női csapatánál a futball több mint sport. Egy határmenti közösség találkozási pontja. A Stegersbach Szenteleki pályán magyar és osztrák játékosok együtt edzenek, sokan munka vagy tanulás után érkeznek a tréningekre. A közös nyelv nem mindig azonos, mégis működik a csapatjáték. A játékosok szerint a gyors beilleszkedést és a jó hangulatot leginkább az összetartás adja, miközben az edző is kiemeli, ez a szint már komoly idő és energiabefektetést igényel, főleg úgy, hogy sokan nem profi státuszban futballoznak. A csapat tavaly bajnokként jutott vissza az osztrák élvonalba, egy nehéz szezon után pedig jövőre is ott folytathatja. Heti 5 alkalommal találkoznak a játékosok, ebből 4 edzés, egy pedig meccs. Sipos Lilla többszörös nemzetközi bajnokként érkezett 2023-ban a csapatba. 2 szezonban is elnyerte az év játékosa és az év gólkirálynője címet, de szerinte ezek mögött mindig ott van a közösség, mondta el kollégámnak, Sebestyén Áronnak.
2: Vannak esetleg olyan szavak, amiket mondjuk az osztrák sportolótársak is mondjuk eltanultak, vagy esetleg közösen használtok?
3: Abszolút vannak, ezt nem szeretném kimondani, hogy most melyik az a szó, amit mi magyarok nagyon sokat használunk, főleg ha mérgesek vagyunk, de ezt szoktuk nagyon sokszor használni az edzésen is, eltanulták. De én tényleg mondhatom azt játékosként, hogy én személy szerint nagyon jól beszélem már a németet, és ezt abszolút alkalmazom is, viszont segítjük ezzel ugye a magyar játékosokat is, hiszen akik most érkeztek még a nyáron, nem teljesen beszélik a nyelvet, úgyhogy próbáljuk egymást segíteni, de nagyon sokszor összenevetünk, és az osztrákok is kérdeznek tőlünk, mit jelent ez, és akkor ilyen nagyon jó hangulatot csinál ez a csapatban, úgyhogy van már egy-két szó, hát az egészségedre, egi, a szívi, köszi, ezeket már nagyon nyomják a csajok, igen.
2: És egyébként a foci és maga a csapat mit adott hozzád?
3: Én azt gondolom, hogy én egy teljesen más arcomat tudtam itt mutatni. Én kiteljesedtem az FC Südburgenland csapatánál, azért is, mert én tudtam, hogy segíteni jövök ide. Én akkor érkeztem a csapathoz, amikor a második ligában kieső helyen voltak, és tudtam, hogy úgymond meg kell mentenem a csapatot a kieséstől, elkezdtem még keményebben dolgozni. Én nem szeretem ezeket a közhelyeket, hogy mert az ember a sokat dolgozik, és játszottuk a saját játékunkat, nem, én tényleg hiszek ebben. Hogyha az ember dolgozik, és elhiszi, hogy fontos eleme és része a csapatnak, és érzi a bizalmat, akkor ki tudja magából hozni azt, amit kihozott, és ezt meg is mutatták az eredményeim. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tettem hozzá a Südburgenlandhoz, nyilván a feljutáshoz minden, de ez egy csapatsport, én sem tudtam volna a csapatom nélkül így teljesíteni, és kinőttem magam, mint játékos, ismernek itt is kint a Bundesligában, én nagyon hálás vagyok ezért, viszont nagyon fontos volt, hogy én mindig a földön maradtam, akármit értem el gólkirálynőként, vagy az év játékosaként, vagy rúgjassam a gólokat, nagyon-nagyon fontos, hogy az ember mindig a földön maradjon, és reálisan nézze a dolgokat, mert abban a pillanatban, hogy egy kicsit elszáll az ember, vissza is vesz az élet valamit. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok ennek a csapatnak, hogy így hoztak ide, mint egy segítség, és én ezzel éltem.
1: Az edzésen Sebestyén Áron több sportolóval is beszélt. Az FC Südburgenland csapatáról készült tévériportot egy későbbi vír többnyelvű népcsoporti adásunkban láthatják majd. Új nemzetközi kulturális együttműködésre lépett a Fertődi Eszterházi Kastély és Rórau, Az együttműködés apropója nem más, mint a 2032-ben esedékes Haydn emlékév, amely kapcsán számos kulturális és zenei programmal készülnek az intézmények. Az együttműködés első lépése egy közös megbeszélés volt Fertődön, ahol Haydn évekig tevékenykedett. Az együttműködés részleteiről Sütő Csillát, az Eszterháza Központ ügyvezetőjét kérdezte Csikós Gréta.
0: Az együttműködésnek az apropója a 2032. évi Haydn jubileum, tehát a József Haydn születésének 300. évfordulója, ami nekünk egy ilyen regionális és nemzetközi nagyon jó együttműködési lehetőség, és nagyon örülünk, hogy az Alsó-Ausztria csatlakozott hozzánk, és együtt próbálunk majd erre a tricentenáriumra egy szuper eseménysorozatot létrehozni. Ugye József Haydn 29 éves korától állt az Eszterháziak szolgálatában, és 24 évig volt itt karmesterként, és a családnak a házi zeneszerzőjeként. Ilyen egyedülálló kapcsolat a zenetörténetben nincs másik. Erre nagyon büszkének kell lennünk, mert voltak ugyan olyan zeneszerzők, akiknek az életműve összefonódott valamelyik várossal, vagy esetleg egy épülettel, de nincs még egy ilyen, ami Haydnhoz hasonló jelentőségű zeneszerző, aki ilyen hosszan egy helyen élt és alkotott volna egyetlen kastélyban. Úgyhogy ezt próbáljuk majd kiaknázni, és mindenféleképpen megmutatni itt a nagy közönségnek. A Bonos négyesnek több mint a felét, több mint 50 szimfóniát komponálta a ma is álló muzsikaház.
4: Milyen közös tervekkel készülnek a 2032-es Haydn évre?
0: Van még 6 évünk, van időnk a felkészülésre, időbe kezdtük el a kapcsolatfelvételt és a közös gondolkodást. Szeretnénk 2032-ig minden évben legalább egy fertődi és egy óraúj eseményt, egy ilyen felvezető programot megvalósítani. Ezért 2032-ben pedig rengeteg ötlettel és rengeteg programmal készülünk már most. A kollégáinkkal már folynak az előkészületek. Nekünk kiemelt partnerünk a Haydn nevű Magyar Régi Zeneközpont, akik minden évben több koncertet, koncertsorozatot adnak a Fertődi Eszterházi Kastélyban. Görög programoktól kezdve a nemzetközi koncertsorozatig, nemzetközi konferenciától kezdve bábszínházi, kameraoperai projekt, minden van most itt az ötletbőrzénkben, meg a repertoárban.
4: Tehát akkor az előkészületek már most elkezdődtek, és már meg is valósult egy találkozó. Melyik intézmények vettek részt a találkozón, illetve hogyan zajlott ez az egész esemény?
0: Fertődön volt az

0: első találkozó, megnéztük a kastélyt, megnéztük a lehetséges helyszíneket, és a következő találkozó Róróban lesz a következő hetekben, még ennek az időpontja nincsen fixálva. Ezt a találkozót a pécsi magyar nagykövetasszonynak köszönhetjük. Hát most folynak a kapcsolatfelvételek, folynak a levelezések és a telefonok, hogy ki milyen ötletekkel fog indítani, és hogy már ebben az évben szeretnénk valami olyan közös eseményt megvalósítani, amivel be tudjuk indítani ezt a koncertsorozatot, és méltóan meg tudunk emlékezni majd Haydnről.
1: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
2: Magyar hangok is felcsendültek az Eisenstadti Kismartoni Kórusok hosszú éjszakáján. Igazi zenei ünneppé változott szerda este Kismarton belvárosa. Harmadik alkalommal rendezték meg a Langenachter Chöre, vagyis a kórusok hosszú éjszakáját, ahol mintegy 500 énekes töltötte meg dallal a város utcáit és tereit. A rendezvényt a Burgenlandi Kórus Szövetség nyitotta meg ünnepélyesen az Eisenstadti Városháza előtt. A közös éneklés után 25 kórus lépett fel Burgenland különböző településeiről, és magyarországi kórusok is csatlakoztak ismét az eseményhez, így a magyar kóruskultúra hangjai is megszólaltak az est folyamán. A Burgenlandi Kórus Szövetség jelenleg 83 tagkórust fog össze, összesen mintegy 2000 énekessel.
1: Időjárás.
2: Ma este és az éjszaka első felében még sokfelé esős időre kell számítani, helyenként akár egy-egy zivatar is kialakulhat. Éjfél után átmenetileg már felszakadozik a felhőzet, és inkább csak elszórt záporok maradnak. A szél fokozatosan mérséklődik, az éjszaka pedig hűvös lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul. Pénteken sem lesz igazán barátságos az idő, többnyire felhős, borongós égbolt várható, és napközben is több alkalommal előfordulhatnak záporok. Rövidebb, napos időszakokra legfeljebb átmenetileg van esély, a szél többnyire mérsékelt marad, nyugatról délnyugatira fordul, a hőmérséklet pedig 14 és 18 fok között alakul. Kedves hallgatóink, műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, holnap ismét friss hírekkel várjuk Önöket, tartsanak velünk, a hírszerkesztőt Palágyi Zsófiát hallották, viszont hallásra!